0: Szakszélen, jöjjön, jöjjön, jöjjön, jöjjön, jöjjön.
1: Okay. I'm in the lift anyway, and it's broken up.